Sátelle, Dőszakjánszanyké, Vizsgyete, Batmagyzásjelle, Nyelepára, Dőszakjánszanyké, Székáll, Vegyvéké, Szakjánszanykó, Kömikásom.